vagyok. Altassál csendben titokban álmomat, hogy vélet hálja. Zuhanni kezd az éjszaka, elhagyott egek.